nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Skambarabadu, pindu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam,